hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngykarmat, a... Tjene, ez nem kapszik, ez a Gyurgyájak.